Kedves hallgatóink, mai műsorunk lassan a végéhez ér. Búcsúzóul hallgassák meg Yonderboy, Heather, John Kennedy és a Snarky Papi számait. A technikus Dragan Vujanovic nevében is köszönöm a figyelmet, én Horváth Csaba vagyok, további kellemes rádiózást kívánok!

0: 23 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Az Európai Bizottság mérlegeli, hogy Szerbia teljesíti-e az uniós eszközök folyósításának feltételeit. Az ellenőrzés folyamatos. Ilyen értelemben azt is megvizsgálják, hogy Belgrád alkalmazza-e a Velencei Bizottság ajánlásait az igazságügyi törvények módosításával kapcsolatban. Az Unió továbbra is támogatja Szerbia felzárkózását, áll a Tanjug hírügynökség kérdéseire adott válaszban. Egyes szerbiai médiumok előzőleg arról számoltak be, hogy Marta Kos bővítési biztos bejelentette, az Európai Unió egyelőre felfüggesztette a Szerbiának járó kifizetéseket a növekedési tervből. A döntést azzal indokolta, hogy az ország visszalépett az igazságszolgáltatás terén. Hangsúlyozta, Szerbia több mint egy évtizede tagjelölt, ennek ellenére romló tendenciák figyelhetők meg a jogállamiság, a demokrácia, valamint a vélemény és sajtószabadság területén. Bár az országnak továbbra is van jövője az Unióban, ehhez irányváltásra és az Unió kül- és biztonságpolitika teljes körű átvételére van szükség. Húzta alá Marta Kos. Újvidéken a polgári gyűlések megemlékezést tartottak a vasútállomási tragédia másfél éves évfordulója alkalmából. A résztvevők 10 órakor a Mercator bevásárlóközpontnál található kereszteződéstől vonultak a vasútállomásig a Felszabadulás sugárúton. Itt 11 óra 52 perckor 16 perces néma csenddel emlékeztek meg a tragédia 16 halálos áldozatáról. A szervezők korábban közleményükben hangsúlyozták, kötelességüknek érzik, hogy a tragédia nem erüljön feledésbe. Rámutattak arra is, hogy a történtekért továbbra sem vontak senkit felelősségre. A csend addig tart, amíg az igazság meg nem szólal, áll a felhívásban. Jogerőssé vált az április 12-i magyar országgyűlési választás eredménye. A kúria elutasított két jogorvoslati kérelmet, amelyet a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen nyújtottak be. A testület az egyik kérelmet hiányosnak, a másikat pedig megalapozatlannak ítélte. Ezzel jóvá hagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát. A kúria döntése jogerős. A Magyarországgyűlés alakuló ülését május 9-én tartják. Közben teljes lett a leendő magyar kormánytagok névsora. Magyar Péter bejelentette 16 tagú kabinettjének utolsó két miniszterét is. Pósfai Gábort, a Tiszapárt operatív vezetőjét kérte fel a belügyminisztérium vezetésére. Ez garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, amelynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén, közölte. Az igazságügyi miniszter melléthelyi Barna Márton lesz. Neki gondoskodnia kell azoknak a jogszabályi kereteknek a kialakításáról, amelyek lehetővé teszik a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát, tette hozzá Magyar Péter. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a Mercosur országok szabadkereskedelmi megállapodása. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az egyezménnyel erőteljes üzenetet küldenek a világnak, előnyei pedig már most láthatók. A nyitottság és a partnerség mindenki számára jólétet teremt. António Costa, az Európai Tanács elnöke aláhúzta. A munkavilágnapján Európa és Latin-Amerika a közös jólétbe való befektetéssel ünnepel. A megállapodás célja a vámok csökkentése, emellett új piacokhoz nyit hozzáférést az áruk és szolgáltatások széles köre számára. Az Európai Parlament azonban az Európai Unió bírósága elé utalta az ügyet jogszerűségi vizsgálatra.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombatra fölmelegedést jeleznek, de felhő átvonulás éri el térségünket. A legalacsonyabb hőmérséklet 6, a legmagasabb 21 fok körül alakul. Vasárnap és hétfőn felszakadozik a felhőzet, és fokozatosan fölmelegszik. Kettől ismét borult idő lesz, de a hőmérséklet 20 fok fölött marad. Szerdán helyenként csapadék lehetséges. Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió hír összefoglalóját hallották.

Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonnál Bolyos Miklós. Ravel sorozatunk utolsó epizódjához érkeztünk, melyben ezúttal két szimfonikus mű és néhány zongoradarab szólal meg, ha tehetik, tartsanak velem így a nap utolsó órájában.

Maurice Ravel spanyol rapszódiáját közvetítjük. Zeneszerzünk vonzódása a spanyol dallamokhoz és ritmusokhoz a maga félig meddig spanyol eredetire vezethető vissza. Az 1907-ben komponált spanyol rapszódia egyik legkorábbi példája a zeneszerző jellegzetes zenekari írásmódjának, amelynek áttetsző szólamszövés, erőteljes hangzás és éles akcentusok a legfőbb ismérvei. Hallgassuk meg a négy részes mű, hátra maradt kettő tételét.

Travel. Régebbi elképzeléseit tudta beleszőni ebbe a dalba, melyet visszavonultan egy kis faluban készített el. A darabot a bécsi keringő apoteózisának szánta, azzal a céllal, hogy a tánc változatos, sokszínű jellegét egyetlen, szilárd formán belül domborítsa ki. A nagy tömegeket és nagy erőket megmozgató tánc szinteréül az 1855 körüli bécsi császári udvart választotta. A partitúra elején jelzi a díszleteket is. Gomolygó felhőkből villannak elő a keringőző párok. A felhők lassan oszladoznak, és ekkor hatalmas terem válik láthatóvá, amelyet zsúfolásig megtölt a forró tömeg. A szín fokozatosan kivilágosodik, felragyog a csillárok fénye, írja Ravel. Nos, akkor ezzel az útravalóval tessék hallgatni a következő, nem egész 12 perces keringő muzsikát.

Maurice Ravel La Valse tánckölteményét közvetítettük. Ahogyan ígértem is, zongora muzsikával folytatjuk. Miroir, azaz tükrök. Szeretnék olyasmit írni, ami megszabadít a szökők úttól. Így nyilatkozott Ravel készülő új művéről barátainak. Önéletrajzi írásában pedig a következőkben jellemzi 1905-ben komponált sorozatát. A tükrök olyan zongora művek sorozata, amelyekben a harmónia világom figyelemre méltó fejlődése mutatkozik meg. Mindez jócskán zavarba ejtette azokat a muzsikusokat, akik eddigi stílusomat ismerték.

Maurice Ravel Tükrök című ötrészes sorozatát közvetítjük. A darabok, melyeket ebbe a Miroir sorozatba foglalt, ifjúkori művész társaságának, az Apacsok egy-egy tagjának ajánlotta. Érdekesség még, hogy a harmadikat és a negyediket később aztán zenekarra is áthangszerelte. Folytatjuk.

Maurice Ravel Miroir, azaz Tükrök című kötetét közvetítettük. Én ezzel búcsúzok, az Újvidéki Rádió stúdiójából Bolyos Miklóst hallották. További szép estét és jó éjszakát kívánok!

0: éjfél van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Az Európai Bizottság mérlegeli, hogy Szerbia teljesíti-e az uniós eszközök folyósításának feltételeit. Az ellenőrzés folyamatos. Ilyen értelemben azt is megvizsgálják, hogy Belgrád alkalmazza-e a Velencei Bizottság ajánlásait az igazságügyi törvények módosításával kapcsolatban. Az Unió továbbra is támogatja Szerbia felzárkózását, áll a Tanjug hírügynökség kérdéseire adott válaszban. Egyes szerbiai médiumok előzőleg arról számoltak be, hogy Marta Kos bővítési biztos bejelentette, az Európai Unió egyelőre felfüggesztette a Szerbiának járó kifizetéseket a növekedési tervből. A döntést azzal indokolta, hogy az ország visszalépett az igazságszolgáltatás terén. Hangsúlyozta, Szerbia több mint egy évtizede tagjelölt, ennek ellenére romló tendenciák figyelhetők meg a jogállamiság, a demokrácia, valamint a vélemény és sajtószabadság területén. Bár az országnak továbbra is van jövője az Unióban, ehhez irányváltásra és az Unió kül- és biztonságpolitika teljes körű átvételére van szükség. Húzta alá Marta Kos. Újvidéken a polgári gyűlések megemlékezést tartottak a vasútállomási tragédia másfél éves évfordulója alkalmából. A résztvevők 10 órakor a Mercator bevásárlóközpontnál található kereszteződéstől vonultak a vasútállomásig a Felszabadulás sugárúton. Itt 11 óra 52 perckor 16 perces néma csenddel emlékeztek meg a tragédia 16 halálos áldozatáról. A szervezők korábban közleményükben hangsúlyozták, kötelességüknek érzik, hogy a tragédia ne merüljön feledésbe. Rámutattak arra is, hogy a történtekért továbbra sem vontak senkit felelősségre. A csend addig tart, amíg az igazság meg nem szólal, áll a felhívásban. Jogerőssé vált az április 12-i magyar országgyűlési választás eredménye. A kúria elutasított két jogorvoslati kérelmet, amelyet a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen nyújtottak be. A testület az egyik kérelmet hiányosnak, a másikat pedig megalapozatlannak ítélte. Ezzel jóváhagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát. A kúria döntése jogerős. A Magyarországgyűlés alakuló ülését május 9-én tartják. Közben teljes lett a leendő magyar kormánytagok névsora. Magyar Péter bejelentette 16 tagú kabinettjének utolsó két miniszterét is. Pósfai Gábort, a Tiszapárt operatív vezetőjét kérte fel a belügyminisztérium vezetésére. Ez garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, amelynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén, közölte. Az igazságügyi miniszter melléthelyi Barna Márton lesz. Neki gondoskodnia kell azoknak a jogszabályi kereteknek a kialakításáról, amelyek lehetővé teszik a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát, tette hozzá Magyar Péter. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a Mercosur országok szabadkereskedelmi megállapodása. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az egyezménnyel erőteljes üzenetet küldenek a világnak. Előnyei pedig már most láthatók. A nyitottság és a partnerség mindenki számára jólétet teremt. António Costa, az Európai Tanács elnöke aláhúzta. A munkavilágnapján Európa és Latin Amerika a közös jólétbe való befektetéssel ünnepel. A megállapodás célja a vámok csökkentése, emellett új piacokhoz nyit hozzáférést az áruk és szolgáltatások széles köre számára. Az Európai Parlament azonban az Európai Unió bírósága elé utalta az ügyet jogszerűségi vizsgálatra.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombatra fölmelegedést jeleznek, de felhő átvonulás éri el térségünket. A legalacsonyabb hőmérséklet 6, a legmagasabb 21 fok körül alakul. Vasárnap és hétfőn felszakadozik a felhőzet és fokozatosan fölmelegszik. Kettől ismét borult idő lesz, de a hőmérséklet 20 fok fölött marad. Szerdán helyenként csapadék lehetséges. Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió hír összefoglalóját hallották.
3: Vajdasági Rádió és Televízió közmédia. A rádió második műsora a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-es frekvencián. A média nyilvántartási száma RA000186. Cím Pétervárad, Kamenicski Pút 45. E-mail cím magyred@rtv.rs. Weboldal www.rtv.rs. megbízott fő és felelős szerkesztő Hegedűs Erika. Illetékes szabályozó az elektronikus médiumok szabályozó testülete Belgrád, Nikola Pasi tér 5.

0: Szivárvány, a rádió heti magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mikes Imre vagyok, a mai Szivárvány szerkesztője. Színes magazin műsorunk legújabb adásában hallhatnak arról, hogy kipusztulnak egy bagoly papagáj a kakapó parazitái, és hogy korall töredékek árulkodnak egy középkori karibi cunamiról. Szólunk arról is, hogy a termálvíz az élet forrása és gyógyító ereje. Arról is szó lesz, hogy Jane Goddall tiszteletére alapítottak díjat. Beszámolunk arról is, hogy drasztikusan megváltozhat a Balaton élővilága, és hogy magyar kutatók gyógymódot találtak a zöldhályogra. Valamint, hogy halandzsával vizsgálták a ChatGPT nyelvi képességeit. Végezetül pedig épített örökségünk rovatunkban a műemlékvédelemről lesz szó. Ha felkeltettük figyelmüket, tartsanak velünk. Jó vételt és kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá!

0: Szivárvány. Heti színes magazin műsor.
1: Kipusztulnak a kakapók parazitái. A kakapó vagy bagolypapagáj rendkívüli megritkulása miatt az évmilliók alatt kialakult kapcsolataik is megsínylik a helyzetet. A parazitákhoz általában negatív érzéseket társítunk, holott számos, az ember szempontjából káros faj féken tartásával nagyon nagy hasznot tudnak tenni. Ha az emberi szempontból nézzük őket, akkor is az élővilág szerves részei. Az ökoszisztémák működésében nekik is szerep jut. Nélküle nem lehetne olyan fajgazdag a világunk, hanem csak néhány uralkodó élőlény venne körül minket.
2: A paraziták gyakran fajokat kötnek össze, nem ritkán egészen fantasztikus dolgokat visznek véghez saját életben maradásuk, szaporodásuk érdekében. Mindezt úgy teszik, hogy közben ügyelnek a gazda állat életben maradására, hisz enélkül nekik is végük. Nem az ő hibájuk, hogy az ember nem rajong értük mindezek ellenére sem. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a parazita kihalása valami nagyobb problémára figyelmeztet. Ha például egy evolúciósan ősi parazitát eltávolítunk egy gazdaállatból, akkor azt számára halálos új, behurcolt paraziták válthatják fel, és végezhetnek így a gazdaállattal. A kakapó Új-Zéland egyik ikonikus kihalás szélén álló faja, melynek ürülékét vizsgálta egy kutatócsoport. A több mint 1000 évre visszanyúló vizsgálat eredményeit a Current Biology folyóiratban tették közzé. A kutatók azt vizsgálták meg, vajon a kakapó parazitáival mi történik? Már a madárfaj kihalása előtt kipusztulnak, vagy csak vele együtt tűnnek majd el? A kakapó azon kevés állatok közé tartozik, amelynek ürülékéből jelentős minták állnak rendelkezésre, ez tette lehetővé a vizsgálatokat is. Valószínűleg ez a madár az egyetlen olyan faj a bolygónkon, amelynek hanyatlása és emberi segítséggel szaporítása idejéből egyaránt vannak teljes körű parazita felmérési adataink. A vizsgálatok szerint a faj parazitái vele együtt hanyatlottak. Az 1990-es évek előtti mintákban még 16 parazita faj volt, ám ezek közül 13 eltűnt mára. Négy faj már akkor pusztult ki, amikor a természetvédelem felkarolta a kakapó megmentését, és mesterséges védelemmel igyekeztek megőrizni, majd szaporítani az alig 51-es állományt. A kutatók meglepődtek, milyen nagy mértékű, mintegy 80%-os volt a paraziták kipusztulása, és ebből arra következtetnek, hogy más veszélyeztetett státusú vadállatok esetében is hasonló változásokat lehetne mérni. Sokkal súlyosabb lehet a parazita fajok kihalása, mint gondoltuk, ám feltehetően még távolról sem értjük ennek az ökoszisztémára gyakorolt hatását.

0: régészeti kincsek.
1: Korall töredékek árulkodnak egy középkori karibi cunamiról. A karibi térség geológiailag igencsak aktív terület, így arra is van esély, hogy pusztító cunami mossa el a partjait, erre figyelmeztet egy új kutatás. Ha a karibi régió cunamiaira gondolunk, gyakran csak az Atlanti-óceán túloldalán a Kanári-szigetek omlásai jelentette veszély jut eszünkbe. Holott maga a régió is igen aktív. Alábukó lemezhatár övezi a szigetvilágot, ezt a térképen a Puerto Rico-i árok jelzi legjobban, ahol az észak-amerikai lemez a karibi lemez alá csúszik be. Az alábukás ívét szigetek sokasága kíséri, és jól ismert a terület földrengés veszélyessége. Az ív délebbi szigeteit pedig vulkánok teszik veszélyesebbé.
2: 2004-ben az Indiai-óceán partvidékét végigpusztító cunami figyelemfelhívó jellegű volt. Számtalan szakember elgondolkodott. A geológiai szempontból aktív Karib-szigetek térségében, az Atlanti-óceán partvidékén vajon kialakulhat-e hasonló katasztrofális cunami? Mivel a régió rendkívül kedvelt üdülő terület számos gazdag ország lakói számára, ezért a kérdést komolyan véve kutatások kezdődtek el, amelyek több szakterületet érintve igyekeznek a veszélyeket felmérni az elmúlt két évtized kutatásaiban. A Puerto Rico-tól nyugatra elhelyezkedő Brit Virgin szigetek többsége is vulkáni eredetű. Kivételt Anegada képez, amely egy korallszirtből alakult ki. Ez a legészakibb a szigetcsoport tagjai közül. A Washingtoni Egyetem számolt be arról a kutatásról, amelyben e szigeten egy a középkorban lejátszódott cunami rendkívüli nyomait tárták fel. A kutatást a Geophysical Research Letters folyóiratban publikálták a szakemberek. A kutatás legfontosabb célja az volt, hogy a cunami időpontját pontosítsák, mivel az 500 évre visszanyúló írott források nem tesznek említést itteni eseményről. Egy korábbi vizsgálatból ismertek voltak a nyomok, amelyek egyértelműen a cunamit bizonyították, de annak idejére csak nagyon tág 1200-1500 közötti becslés volt. A kutatóknak most sikerült az időpontot rendkívül nagy pontossággal meghatározni. 1481-1491 között zajlott a cunami, vagyis Kolumbusz érkezését épp csak megelőzően. A kutatás egy olyan projekt keretében valósulhatott meg, amelyben a karibi térség jelenkori cunami veszélyét igyekeznek minél pontosabban felmérni. A cunami rendkívüli erejű hulláma kiszakította a sziget partjai közelében nőtt korallok egy részét, és a lapos szigetre sodorta több száz méterre a parttól. Nem apró törmelékről, hanem hatalmas, méteres nagyságú darabokról beszélünk. A kutatók számítógépes modellezéssel arra jutottak, hogy a földrengés, amely ezt a cunamit útnak indította, legalább 8-as erősségű volt, és a Puerto Rico-i jároknál pattant ki. A Anegada esetére nézve ez különösen veszélyes. A Brit Virgin szigetek többi tagját védi az, hogy a kontinentális talapzaton, sekély és sík tengeri területen az ároktól távolabb helyezkednek el. Ez azt eredményezi, hogy a cunami hullám hosszas utat megtéve jócskán veszített erejéből, mire azokat a szigeteket eléri. Anegada partjai azonban nagyon hirtelen mélyülnek, és így az árok felől érkező hullámit óriási erővel tud lecsapni. Amikor Anegada cunamija lecsapott és kiszakította a partok közeli zátonyokból a koralltömböket, a korallok elpusztultak. Az évszázadok alatt a partokra vetett tömbök szennyeződtek, így a legbiztosabb kormeghatározási módszernek az urántórium alapú bizonyult. A kutatók a tömbök érintetlen belső régióiból emeltek ki furatokat, amelynek belsejében vizsgáltak meg a kételem arányát. Ebből megtudták, hogy a korall adott belső része mikor keletkezett. Innentől azután a korallokra jellemző éves növekedési sávokat kellett csak megszámlálni. Így született meg a 10 éves pontosságú adat.

0: Önök a Szivárványt hallgatják.
1: A természet ajándékai között kevés olyan kincs rejlik, amely annyira sokoldalú és jótékony hatású, mint a termálvíz. Ezen különleges vízforrások az idők kezdetétől fogva vonzzák az embereket, akik megannyi formában élvezik gyógyító és relaxáló tulajdonságaikat. A termálvíz útját a föld mélyéről kezdi, ahol ásványi anyagokkal gazdagodik, mielőtt felszínre tör. Ez a különleges összetétel teszi lehetővé, hogy a termálvíz számos egészségügyi probléma enyhítésében segítsen. Az izületi fájdalmakkal küzdők, a bőr problémáktól szenvedők, sőt a krónikus légzőszervi betegségekben érintettek is megtapasztalhatják a termálfürdők jótékony hatásait. Számos kutatás igazolja, hogy a termálvízben való rendszeres fürdőzés serkenti a vérkeringést, javítja az anyagcserét és oldja a stresszt. Az ásványi anyagokban gazdag víz táplálja és revitalizálja a bőrt, miközben a természetes hő enyhíti az izomfeszültséget és elősegíti a mély relaxációt. Nem meglepő, hogy a termálfürdők látogatói gyakran számolnak be fokozott energiaszintről és által.

0: Lános jó közérzetről.
1: Nem csupán gyógyászati előnyei miatt közkedvelt a termálvíz. A világszerte elterjedt termálfürdők és wellness központok a turizmus motorjaivá váltak, melyek rengeteg látogatót vonzanak a világ minden tájáról. Ezek a létesítmények a pihenés és felüdülés oázisai, teremtenek egyensúlyt a test, a lélek és a szellem között. Az egyre növekvő egészségtudatosság korában a termálvíz szerepe még inkább felértékelődik.

ökobarát wellness módszerek úttörő szereplőjeként, a termálvíz és annak kiaknázása új horizontokat nyithat meg az egészségügyi és turisztikai iparágak számára. A termálvíz tehát nem csak fizikai valunk gyógyító forrása, hanem a természet csodálatos alkotása, amely múlt, jelen és jövő között hidat képezve támogatja az emberi egészséget és jólétet. Következzék most néhány világszerte ismert termálvíz. Először is a tőlünk nem messze található Hévíz Magyarországon. Hévíz Magyarország egyik legjelentősebb termálvizes központja világszerte híres gyógyvizéről. A Hévízi tó Európa legnagyobb gyógyító erejű természetes termáltava. Az itt található víz kénben, kalciumban és magnéziumban gazdag, ideális reumatikus és mozgásszervi problémák kezelésére. Az ide látogatók élvezhetik a tó különleges melegvizét, amely télen-nyáron egyaránt kellemes, ezen felül a környék nyújtotta rengeteg wellness szolgáltatást is. A Blue Lagoon, vagyis Kék Lagúna Izlandon. A Blue Lagoon Izland egyik ikonikus látványossága és a világ egyik legismertebb termálfürdője. Geotermikus energiával fűtött vizének köszönhetően a fürdő egész évben látogatható. A víz különleges kék színe a benne található szilícium-dioxidnak köszönhető, amely a bőre is jótékony hatással van. A vendégek itt nem csak relaxáló fürdőzésben részesülhetnek, de a különféle gyógyászati kezelések és a híres iszappakolás is elérhető a helyszínen. Az új-zélandi Rotorua. A Rotorua nem csupán gyönyörű tájairól híres, hanem a vulkanikus aktivitás miatt kialakult termálforrásairól is. Az itt található források kénes vízzel telítettek, ami kiválóan alkalmas bőrproblémák kezelésére, valamint az ízületi fájdalmak enyhítésére is. A Rotorua tökéletes példája annak, hogyan lehet a természeti adottságokat fenntartható módon az egészség és a turizmus szolgálatába állítani. A Pamukkale Törökországban. Pamukkale lenyűgöződ mészkő teraszai nem csak látványosak, de a termálforrások vize is számos jótékony hatással bír. A helyszín az ókori rómaiak idejében is népszerű fürdőhely volt. A mai napig vonza a turistákat, akik a gyógyító víz és a mesés táj keltette pihenésre vágynak. A helyet gyakran a természet csodájának is nevezik.

0: A szivárvány színes kis hírei.
1: Jane Goodall tiszteletére alapítottak díjat. Jane Goodall tiszteletére a földi élet védelmezői számára létrehozott díjat alapítottak, számol be a The Guardian. A Starmus Jane Goodall Earth Medal nevű elismerést a földi élet védelmezőinek fogják átadni. Az elismerést a Sir Brian May a Queen gitárosának társalapításával elindított tudományos, zenei és művészeti fesztivál adja át.
2: A Starmus Jane Goodall Earth Medalt az idén elhunyt brit primatológus tiszteletére indították el. Az első díjazottak nevét várhatóan 2026. október 17-e és 22-e között jelentik be a Tenerifén és La Palmán megrendezett Starmus 8 során. May szerint Goodall, aki a Starmus tanácsadó testületének tagja volt, támogatta a díj létrehozását, sőt, ő maga volt az ötletgazda. Goodall unokája, Merlin von Lavick üdvözölte az indulást. A Starmus Jane Goodall Earth

Medal azokat a fenntartható programokat ismeri el, amelyeknek célja, hogy világunkat jobb helyé tegyék az emberek, az állatok és a környezet számára, és ösztönözzék e munka folytatását, mondta. A Starbucks társalapítója Garrick Israelian szerint a Royal Society-ben bejelentett éremnek valószínűleg több kategóriája lesz. Sokban hasonlít majd a Stephen Hawking éremhez, amelyet pontosan 10 évvel ezelőtt hoztunk létre a tudományos kommunikáció számára, nyilatkozta. Maga Goodall is megkapta ezt a díjat. May kiemelte, nehéz optimistán tekinteni a bolygó jövőjére. Az amerikai kormány jelenleg háborút folytat a tudomány és a tudás ellen. Ez véleményem szerint nagyon megnehezíti a világ erőfeszítéseit, emelte ki. Hozzátéve, sokkal komolyabban kellene gondolkoznunk tetteink következményeiről. Israelian szerint jelenleg fontos kérdés a dezinformáció térnyerése, a jövő évi Starmus Fesztivál középpontjában pedig az igazság keresése áll majd. Mint elmondta, az igazság a politika bevonódásával vita témává válik, a politikának pedig nem szabad, hogy befolyása legyen a klímatudományra. May reméli, hogy a medál cselekvésre ösztönöz majd. Akár optimisták vagyunk, akár nem, meg kell próbálnunk a legjobbat kihozni magunkból, nyilatkozta. Ahogy néhai nagymamám Jane Goodall folyamatosan emlékeztetett minket, mindennapi cselekedeteinkkel változást hozhatunk, és rajtunk múlik, hogy milyen változást hozunk, mondta Van Levick.

0: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazin műsora, a Szivárvány.
1: Drasztikusan megváltozhat a Balaton élővilága. A tóvize egyre melegebb, ami jelentősen átformálja az ökoszisztémáját. Az utóbbi 3 évtizedben a Balaton vize 3-szor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben. A vízben fellépő hőhullámok pedig gyakoribbá és intenzívebbé váltak. Ennek a klímaváltozás az oka, amely azonban a vízmelegedés mellett további problémákat is okoz a tó számára. Derül ki a 1,5 fok cikkéből. A Hunneren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatóinak tanulmánya szerint a Balaton vízhőmérséklete ma már átlagosan 1,7 Celsius fokkal magasabb, mint 2000-ben, és a változás üteme folyamatosan gyorsul. Eközben a tóban tapasztalható vízhőmérsékleti hőhullámok, azaz olyan időszakok, amikor legalább 5 napon keresztül a víz melegebb, mint amit a 19. század végi adatok alapján az adott napok legmelegebb 10%-ában mértek, egyre gyakoribbak és hosszabbak.
2: A melegedés jelentősen átalakítja a tó ökológiai rendszerét. Gyakoribbá válnak az oxigén hiányos időszakok, nő a párolgási veszteség, és fokozódik a tápanyag felszabadulás az üledékből. Ez utóbbi táplálja az algásodást, amely a 2019-es nyári algavirágzás során már látványos problémát okozott. A kutatók szerint a felmelegedéssel egyre nő a tó hajlama arra, hogy feldúsuljon a tápanyagokban, ez a folyamat az eutrofizáció. Ez kedvez az elsődleges termelő szervezeteknek, azaz az algáknak és a hínároknak. A parti zónák is érzékenyen reagálnak. Az alacsonyabb vízállás kedvezhet ugyan a nádasok, a hínárasok terjedésének, ugyanakkor új, invazív fajok is megjelennek. A közönséges csavarhínár 1998 óta már a Balaton

nyugati medencének jelentős részében jelen van, és a hévízító meleg kifolyóvize újabb melegkedvelő fajokat nevelhet, amelyek megtelepedhetnek a tóban. A hőmérséklet növekedés a vízi növények közötti versenyt is átrendezi. A 30 Celsius fok fölötti nyári vízhőmérsékletben már a szúrós levelű, oxigénszegény környezetet is elviselő fajok érzik jól magukat, mint például a tócsagaz vagy a nagy tüskés hínár. Ez pedig a fürdőzők számára is úgymond kézzel-lábbal fogható kellemetlenséggé válhat. Ha a Balaton vízének a hőmérséklete továbbra is emelkedik, az egyre inkább mediterrán, sőt szubtrópusi mintázatokat követő ökológiai viszonyokat teremthet. Ebben az új világban a jövő vízi növényei között már nem feltétlenül a ma megszokott fajok lesznek többségben, hanem olyan közösségek alakulhatnak ki, amelyekhez sem az élővilág, sem az emberi használat nincs hozzászokva, mondják a kutatók. A Balaton vízmelegedése tehát nem csak természeti kérdés, hanem társadalmi kihívás is. Az ökológiai egyensúly megbillenése hosszú távon hatással lehet a tó használhatóságára, turisztikai vonz erejére és élővilágára is egyaránt.

0: Csöpp tudomány.
1: Magyar kutatók találhattak új gyógymódot a zöld hályogra. A szakértők szemcsepp formájában kezelnék a rendellenességet. Kísérletekkel igazolták a Pécsi Tudomány Egyetem szakemberei, hogy oldott formában, szemcseppként zöld hályog és kettes típusú cukorbetegség esetén is sikerrel alkalmazható egy idegsejtek által termelt anyag, a PACAP elnevezésű neuropeptid, számol be az MTI a Pécsi Tudomány Egyetem közleményére hivatkozva. Az eredmények rámutattak a PACAP orvosi hasznosításának lehetőségére, ugyanis a segítségével következtetni lehet egy-egy betegség lefolyására, prognózisára, továbbá új terápiás beavatkozásokat is tervezhetnek segítségével.
2: A PACAPot több mint 30 éve fedezték fel és bizonyították az idegvédő és általános sejtvédő hatását. Jelenlétét több emberi szövetben és sejtben is igazolták, míg hatásait és jelentőségét a Pécsi Tudományegyetem általános orvosi karán is több évtizede vizsgálják. A pécsi szakemberek legfrissebb kutatásaik során számos felfedezést tettek arra vonatkozóan, hogy a neuropeptid szövetekben észlelhető mennyisége hogyan változik az egészséges és beteg emberekben. Továbbá klinikai alkalmazhatóságára is folytatnak biztató kísérleteket. Reglődi Dóra, a Pécsi Tudományegyetem általános orvosi karának anatómiai intézetének igazgatója szerint a kutatók kimutatták, várandósokban és szoptatós anyákban megemelkedik a PACAP szintje. Igazolták jelenlétét az anyatejben, aláhúzva, hogy a peptid élettani szerepének fontossága rendkívüli. Parkinson betegeknél csökken a peptid szintje, míg stressz folyamatokban emelkedik, azaz azoknál a kórképeknél, amelyek egy akut stresszes állapotot jelentenek a szervezetnek. Ilyen egy vérzés, egy akut miokardiális infarktus, általában emelkedettebb szintet találnak. A krónikus hosszantartó betegségek esetében, így a Parkinson kór esetében alacsonyabbat. A pécsi kutatók szerint a neuropeptid oldott formában szemcseppként alkalmazható lehet

kedvező szavakra. A kísérlet eredményeit a Plus One folyóiratba publikálta. A szakember korábban ugyanilyen módon már vizsgált emberi alanyokat, épp emiatt is vált kíváncsivá a ChatGPT reakcióira. Kiderült, hogy a mesterséges intelligencia meglehetősen ügyesen fedezi fel az egyes dolgok közti összefüggéseket, kapcsolatokat. Mintázatokat ismert fel, de nem feltétlenül ugyanazokat, amelyeket egy hasonló feladatban mi emberek is meglátnánk. Egészen másképp csináljuk mi a dolgokat, mint a mesterséges intelligencia, és ez így rendben is van. Azonban ahhoz, hogy egyes dolgokban segítséget kaphassunk a mesterséges intelligenciától, úgy kell azt megterveznünk, hogy képes is legyen segíteni, hogy afféle biztonsági hálóként működhessen, mondta Michael Vitevich professzor. A vizsgálatok egyik részében olyan régi angol szavakat adott a kutató a ChatGPT-nek, amelyek már régen kikoptak a használatból. A mesterséges intelligencia nagyon sok ilyen kifejezésre tudott megfelelő szómagyarázattal szolgálni. Egy ilyen kifejezés volt a felkopogás, ami gyakorlatilag egy ébresztő szolgálatot jelentett az ipari forradalom idején, amikor még nem volt olcsó és megbízhatóan működő vekker. Ugyanis egy ember egy bottal felkopogott a megfelelő időpontban a megrendelő hálószoba ablakán. A ChatGPT 52 ilyen típusú kifejezésből 36-ra tudta a megfelelő magyarázatot. 11 esetben közölte, hogy nem ismer ilyen szavakat, 3 esetben pedig más nyelvből vett szóval igyekezett magyarázni. 2 esetben azonban afféle gépi halucinációként a ChatGPT egyszerűen kitalált egy egyébként hamis választ. Ez a halucináció jól ismert hiba a mesterséges intelligenciák esetében. Valószínűleg egyszerűen csak segítséget akart adni, tette hozzá a professzor. A következő feladat az volt, hogy néhány spanyol nyelvű szóhoz hangzásában hasonlító szavakat keressen. Ha ezt egy embertől kérik, akkor az adott ember a saját anyanyelvéből fog hasonló hangzású szavakat keresni, a ChatGPT viszont abszolút más nyelvekben keresett. Persze neki nincs anyanyelve, így nem is gondolkodhat saját elsődleges nyelvi tapasztalata szerint sem, mint egy ember. Ahelyett, ahogy mi emberek tennénk az anyanyelvünkön, a mesterséges intelligencia statisztikai összefüggések alapján kereste meg a válaszként adott szavakat az általa ismert nyelvek körében. Ha viszont a kutató azt is megmondta, hogy a hasonló hangzású szavakat angolból kéri, akkor nagyon is jókat választott ki a ChatGPT. A tesztek harmadik részében halandzsa szavakat adtak meg a mesterséges intelligenciának, amelyek bizonyos szempontból hasonlítottak az angol szavakra. A feladat ezúttal az volt, hogy ezeket 1-től 7-ig terjedő skálán besorolva osztályozza. Mennyire lehetnek ezek jó angol szavak? Azután ugyanezen szavakat élő emberekkel is osztályoztatták ezen az elven, és végül összehasonlították az emberi és a gépi besorolásokat. Érdekes módon ebben a feladatban igen nagy volt az összhang a ChatGPT és az emberek véleménye között. A legutolsó feladat az volt a mesterséges intelligencia számára, hogy alkosson maga is olyan angol szavakat, amelyek egy ismert jelenséget írnak le, de nem létezik rájuk valós angol kifejezés. Ez azon a nyelvi játékon alapult, amelyet az 1980-as években egy tévés komikus vezetett be. Példaként azt a jelenséget nevesítette a komikus, amikor valaki szeretne egy a szőnyegre tapadt szálat felporszívózni, de az többszöri próbálkozásra sem sikerül. Az így alkotott angol szó a carperpetuation volt. Ezt magyarul nevezhetnénk például szőnyegbosszantyúnak. A mesterséges intelligencia igen frappáns válaszokat adott e feladatra. Gyakran 2 meglévő szó összevonásával alkotott újat, illetve létező nyelvi képző segítségével adott értelmet egy-egy szónak. Ezek a kitalált kifejezések pontosan úgy születnek, ahogy gyakran a valós, élő nyelvben is létrejön egy-egy újszerű szó. Ilyeneket mindannyian használunk is. Például a bénázik, rizsál, nethuszár vagy a kajakóma. Kisgyerekes szülők különösen jól ismerik ezt a jelenséget, hiszen a kicsik gyakran

gyakran találnak ki új kifejezéseket valamire, amire nincs külön szavuk. Vagyis a ChatGPT etéren nagyon is emberi logikával készítette el a feladatra adott válaszul az új szavakat. A kutató ezekkel a kísérletekkel nem csak azt akarta megérteni, hogy a mesterséges intelligencia képes-e kreatív nyelvhasználatra, hanem azt is, hogy mikor és miben lehet valódi segítség az ember számára a nyelvi kreativitásban, és mikor csak egy utánzó eszköz. Nem az a kérdés tehát, hogy tud-e új szavakat kitalálni a ChatGPT, mert hogy tud. A fő kérdés az, hogy ezt olyan kulturális, fonetikai vagy épp asszociációs háttérrel teszi-e, ahogy mi emberek is. A kísérletek alapján az egyes esetekben sikerül, ám a legtöbbször mintakövető.

0: Vajdaság kuriózumai.
1: A vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal általánosan a műemlékvédelemről lesz szó. Milyen szempontok alapján határoznak a védelem aláhelyezéskor? Hogyan értékelik és osztályozzák az épületeket? Mennyire szólnak bele a külső és belső átalakításokba? Mindenről Ludasi Adélt, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet építészmérnökét és konzervátorát kérdezte Hegedűs Erika.
2: Valójában, ha egy épület műemlék, akkor az egész épületet védjük, sőt a telket is védjük. Nyilván nekünk mindig a legfontosabb az épületnek a külseje, az utcai és annak is az utcai része, ha mondjuk van udvari rész, nem mindig van, hogyha egy egyedülálló épületről beszélünk, akkor nem is biztos, hogy van utcai rész. És nyilván az, hogy mennyire szólunk bele a belső terek átalakításába, az attól függ, hogy mennyire jelentős az a bizonyos épület. Na most a könyvtár, mint mondtam, egy jelentős műemlék, tehát azért persze, hogy az is érdekel bennünket, hogy belül mit csinálnak, főleg a reprezentatív tereknél. Tehát nyilván az olvasótermet mindenképpen olyan kialakítással kell megőrizni, ahogy az eredeti állapotában volt, magát a főlépcsőt is, a bejárati rész, viszont az irodák kialakítása, meg azok a részek, amik egyébként sem annyira reprezentatívnak készültek eredetileg is, itt azért flexibilisebbek vagyunk, és megengedjük nyilván, hogy a működéshez szükséges átalakításokat elvégezzék. De például, ha vannak eredeti, olyan gazdagabban megmunkált ajtók, akkor azt mindenképpen megőrizzük, vagy olyan padlóburkolatok, amelyeket érdemes megőrizni, akkor ezekre is kiterjed a védelem.
3: Gondolom, hogy ez különös tekintettel olyan épületekre vonatkozik általánosan, ahova főleg, hogy bárki bejöhet, most föltételesen mondom, hogy bárki bejöhet.
2: Persze, elsősorban a középületekre, igen, amelyet látogatnak mások is, tehát nem csak a felhasználó.
3: Mennyire nehéz felújítani? Magyarán, hogy mennyire vannak nálunk szakemberek, mennyire lehet őket egy-egy ilyen felújításba összehozni? Nyilván, hogy kevesen vannak, és sok munkájuk akad.
2: Hát igen, nem egyszerű, és sajnos egyre kevesebb olyan szakember, olyan mester van, aki meg tudja ezeket a munkálatokat minőségesen csinálni. Mint mondtam, maguk a szobroknak a helyreállítását azt egy szobrász végezte. Mondjuk a gipsz díszítő elemeket a

0: úgy szoktuk csinálni, hogy leveszik a, tehát ha lehet restaurálni, akkor restaurálják, ha pedig nem, akkor leveszik, és akkor mintát vesznek róluk, és újra kiöntik. Ilyenkor azt mi mindig átnézzük, hogy precíz legyen a kidolgozása, a gipsz mindig fontos, hogy nagyon precíz legyen, tehát sokszor megtörténik, hogy úgy kapjuk vissza, hogy nincsenek ezek a finom vonalvezetések, mert lehet, hogy előtte már hatszor átfestették, vagy lecsempült, és akkor azt mondják, hogy hát te ilyen volt az eredeti, de olyan
1: az eredeti,
0: kérjük,
1: eredeti,
0: hogy az eredetihez kell visszaállítani, igen, tehát ha már újat csinálunk, akkor mégis az legyen olyan, mint újkorában, ha bár mi a műemlékvédelemben mindig szeretjük megőrizni az eredeti. Tehát ha nincs szükség rá, hogy az eredeti alapján újat csináljunk, hanem meg tudjuk javítani, akkor nyilván mi ahhoz ragaszkodunk leginkább, hogy az eredeti anyagok maradjanak az épületen.
1: Most azt gondolnánk mi így kívülállók, hogy itt egy Idestova picivel több mint 130 éves épületnek az eredeti tervrajzai vagy fotói megvannak. Mennyire volt adott, hogy kézenfekvő, hogy az eredeti állapotából látják képen, festményen, fotón, tervrajzon, hogy élethűen vissza tudják hozni akár ezeket az apró részleteket, amit említett, akár a színvilágát.
0: Nyilván ehhez mindig egy átfogó kutatás szükséges, ha van rá idő, már pedig ilyen épületekben muszáj, hogy legyen rá idő. Úgyhogy végül is nem került annyira rossz állapotba a maga az épület, hogy erre szükség lett volna különösebben, tehát vannak olyan épületek, amikor mondjuk teljesen lecsupaszítják egy időszakban, és olyankor sokkal fontosabb az, hogyha megvan egy archív tervdokumentáció, vagy fotodokumentáció, amellyel aztán tudunk dolgozni, hogyha azt vissza akarjuk állítani eredeti állapotába. Egy nagy kihívás volt, hogy az épületnek van egy műkő burkolata, ami ilyen szemcsés,
1: homokos
0: textúrájú, igen, mint a homokkő, és ezt a hatást kellett megőrizni a felújítás után is, úgyhogy itt egy kicsit a mesterek azzal megszenvedtek, de a végén azért sikerült megfelelő állapotba visszaállítani. Az ablakok ki lettek cserélve új ablakokra. Nyilván a mi feltételeink szerint az eredeti alapján, tehát ugyanolyan geometriájú, ugyanolyan profilációval és díszítéssel készültek el, mint ahogy az eredetiek voltak. Az épületnek a fa kapuja az megmaradt az eredeti, restaurálva lett. És ami talán a legnagyobb kihívást jelentette, az maga az erkély. Nagy kihívás visszaállítani, mert ugye statikailag vissza kellett adni a stabilitását, viszont mi megragaszkodtunk hozzá, hogy kívülről az eredeti állapotot tartsák meg, de a végén sikerült olyan megoldást.
1: De nagyon díszes ez a terasz, ez az erkély.
0: Igen. Úgyhogy valójában ennyi, ki lettek cserélve a csatornák, tehát minden részlet valójában a magán a homlokzati síkon felújításra került, és nyilván festéssel fejezve a munkálatokat. Elemzéseket végeztünk, hogy az eredeti szint
1: összeállítás.
0: Igen, úgyhogy inkább az volt a mérvadó.
1: És a családi címer?
0: A családi címer az...
1: Nem igazán látható. Nem.
0: Valójában találtunk eredeti rajzokat az archívumban, és az eredeti rajzokon nem volt rajta, tehát nem volt részletes dokumentációnk hozzá, hogy visszaállítsuk eredeti formájába, ezért nem került vissza. Abban a tervdokumentációban, amivel rendelkezünk, abban csak ilyen nagyon vázlat formájában van odarajzolva.
1: Ugye magántulajdon az emberek ide csak akkor meghívásra mehetnek most.
0: Igen, valójában én is csak a lépcsőházban voltam, aminek, igen, itt láthatjuk, hogy egy szép eredeti cementlap, dekoratív cementlap burkolata van.
1: Tehát nyilván, hogy minőségi is, hogyha megmaradt, és hogyha lefotózható, hogy legalább önöknek megmaradjon, hogyha mások már nem is láthatják, hogy csak a lakók.
0: Hát reméljük, hogy egy valamilyen beltéri felújítás során ezt is meg tudjuk menteni, vagy ha vannak olyan részek, amik rosszabb állapotban vannak, akkor le lehet ezt is gyártani az eredeti alapján, hogy ugyanilyen legyen.
1: Beszéltünk arról, hogy mi minden tartozhat a műemlékvédelem alá. Itt az épületben egy nagyon szép lépcsőházi korlát is van. Ezt mennyire tudják megőrizni? És most, hogy ne legyek rossz indulatú, de azért nyilván rossz vasban nem fogják eladni. Tehát, hogy ezt azért nagyon meg kellene őrizni.
0: Persze, tehát ezt is ugyanúgy restaurálni lehet, vagy ha vannak olyan részei, ami már annyira rossz állapotba került, hogy nem lehet restaurálni, akkor újra gyártják az eredeti kinézet alapján azokat az elemeket, amelyeket esetleg megsérültek.
1: Azért gyönyörű.
0: Igen.
1: Az is.
0: Igen.
1: Gyakorlatilag ezt, ugye említettük, hogy magántulajdonban van továbbra is ez az épület, de akkor ezeket a felújításokat akkor kezdték el, és a teljes felújítást azután fejezték be, hogy ezt az épületet műemlékként nyilvánították?
0: Igen, és a mi feltételeink alapján nyilván úgy lett a restaurációs munkálatok, úgy készültek el.
1: Hát ez dicséretes azért, hogy magántulajdonban van, és hogy az újabbkori tulajdonosok is lehet, hogy azért is a története miatt, vagy a szépsége miatt, mert hogy állagában azért a régi képeket nézve ez az épület aránylag jól meg volt őrizve. Tehát ugye a tulajdonosok folyamatosan karbantartották, de szerintem akkor is, legalábbis most az én kívülálló rálátásom, hogy ezek a felújítások, hogy régi pompájában mutatkozzon az épület, hogy ezek azért nem apró pénzbe kerülnek. Tehát most nem kell összegeket mondani, de hogy azért a mestert megtalálni, aki ilyen feladatokat elvállal.
0: Igen, maguk a malterok is speciális malterok, amik illeszkednek azokhoz az anyagokhoz, ahhoz a téglához, amit akkor használtak. Mi mindig azt kérjük, hogy minél porózusabbak, levegőt áteresztőbbek legyenek az anyagok.
1: És természetesek.
0: Hogy természetesek, igen. Tehát igen, sajnos műemlék, illetve védett épületeket felújítani nem olcsó mulatság.
1: Látom a képeken, hogy milyen volt, amikor elkezdték a felújítást, de akkor a valóságban azért ez a színkombináció, meg ezek a kis részletek, ezek úgy nagyon impozáns épületté teszik.
0: Igen, azért, amikor megkapta ezt a színeket, akkor most mindjárt kiemeltebben lehet élvezni a díszítő elemeket.
1: Ezek a kémények, ezek újabbkoriak, vagy ezek is a régebbiek? Tehát ez is valami különleges.
0: Nem tudom, valószínűleg, hogy eredetiek, de valószínűleg, hogy általában meg szoktuk tartani az eredeti kéményeket, hogyha van rájuk szükség.
1: Igen, mert hogyha gyakorlatilag, hogyha központi fűtés van, vagy bármilyen más gázfűtés, akkor nem igazán van rá szükség. Ezt teljes egészében felújították most már? Említette, hogy szakaszosan történt, és hogy a festés, meg az ablakok alatti, ezek a kis díszecskék, ezek igen. voltak az utolsó szakasz.
0: Hát akkor kívülről teljesen fel van újítva, igen. Uh-huh. Hogy belülről mi van, azt én személy szerint sajnos nem tudom. Uh-huh. De ami a külsejét illeti, azt mondhatjuk, hogy befejeződtek a munkálatok, és teljes egészében elkészültek.
1: Ez a ház szerintem szép példája, bár a bíróház is, meg a könyvtár épülete is a Rádics Fivérek utcában szép példája annak, hogy az ilyen nagyon régi, vagy hát nem is olyan nagyon régi 100-150 éves épületeket is, hogy föl lehet újítani. Mint ahogy említettük, pénz is kell hozzá, de ez az épület tényleg egy szép példája színében is, mintázatában is, hogy azért föl lehet újítani.
0: Igen.
1: És vannak-e kérelmek arra, hogy felújítsák, hogy hagyják jóvá a felújítást? Tehát önökhöz, az intézethez.
0: Igen, hát mivel ez az épület maga is műemlék, illetve, mint tudjuk, a Brádics Fivérek utca, mint kultúrtörténeti téregység és védelem alatt van, ezért kötelességük is azoknak a polgároknak, akiknek itt van házuk, kötelességük hozzánk fordulni, és akkor mi kiadjuk a feltételeket, amelyek alapján meg tudják csinálni a felújítási munkálatokat.

Ennyi fért mai műsorunkba. Kedves hallgatóink, Önök a Szivárványt hallották, amelyben segítségemre voltak Szalma Antónia, Nagy Emília, Batthyány Bosznai Amarilla, Hegedűs Erika, Miklós Csongor, Vörös Gábor és Oláh Csongor. Az ügyeletes csapat nevében Mikes Imre köszöni megtisztelő figyelmüket, és mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, de meghallgathatják az ismétlést is az éjféli hírek, illetve hétfő délelőtt a 9 órási híradásunk után is. Mindenkinek további jó vételt és kellemes kikapcsolódást az Újvidéki Rádió mellett. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is.

0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Nagy Emília köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. A mozaik első órájában arról hallhatnak, hogy Kulán a Budapesti Semmelweis Egyetem Pető András karának munkatársai konduktív pedagógiai szűrést végeztek. Folytatjuk Gunarasi életmódváltás programról szóló sorozatunkat, ahol nutricionista, gyógytornász, pszichológus és általános orvos együttes erővel több hónapon keresztül képzi majd a résztvevőket, hogy egészségesebben éljenek. Ezúttal Detki Kóka Janikó pszichológus mondja el, miért fontos a lelki folyamatok tisztázása életmódváltáskor. Ezt követően arról hallhatnak, hogy május 8-án előadás lesz Zentán Csecsemők alvása, sírása, táplálása a biológiai normák mentén címmel. Emellett a DAC korszakról is szó lesz. Gaborjákné Kovács Judit védőnő, szülő, csecsemő és kisgyermekkonzulens nyilatkozik majd a témával kapcsolatban. Beszélgetünk továbbá Teterják Tíme a kapcsolódó nevelés oktatóval is, aki a Zentai Baba Mama Klub keretében tart előadást a türelem titka, avagy miért csak akkor érted, ha kiabálok címmel. Műsorunk második órájában az Európai Védőoltási Hét kapcsán Nebojsa Bohucki járványügyi szakorvos nyilatkozik majd a jelenlegi adatokról. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Horváth Csaba zenei szerkesztő és Daniel Manojlovics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánunk.

0: Kulán a Budapesti Semmelweis Egyetem Pető András karának munkatársai konduktív pedagógiai szűrést végeztek. A helyszínen a Népkör MMK épületében csukapált a Semmelweis Egyetem Pető András kar kiemelt nemzetközi és nemzeti szolgáltatási központ igazgatóját Kozma Lívia kérte mikrofon elé.
1: 2014-ben kezdődött egy Kárpát-medencei program a Magyar Állam támogatásával és a Semmelweis Egyetemnek a közreműködésével. Fölkért minket az állam, hogy a központi idegrendszer sérüléssel élő gyermekek és felnőttek körében hozzuk el a módszert, amivel mi világ eddig 48 országába vagyunk jelen. Ugye ez egy nagyon nemzetközileg elismert terápiás módszerről beszélünk, és 14-ben Szabadka és Zentáv elkezdtünk első tanácsadásokat végezni. A központi idegrendszer sérült gyerekek, ugye, akik magzati állapotban vagy szülés közben oxigénhiányos állapotba kerülnek, és ebből kifolyólag vezető tünetük a mozgássérülés lesz. Ez ugyanúgy felnőtt korban is előfordulhat, hogy stroke, agyvérzés, koponya sérülés, vagy Parkinson, szklerózis multiplex, vagy gerincsérülés után mozgás problémákkal szenvedő embereknek segítünk. Ugye az első, ami itt is most megtörténik, az az első tanácsadás. Ha valakinek ilyen panaszai vannak, akkor eljöhet hozzánk, megnézzük, végigbeszéljük, hogy tényleg mi vagyunk-e alkalmasak az ő számukra, hogy segíteni tudjunk. Ha nem, akkor megpróbálom tanácsot is adni, hogy merre tovább, vagy hogyan. Vagy esetleg még ide is szervezünk, mert a Semmelweis Egyetem azért Európa egyik legnagyobb orvostudományi egyeteme, hogy orvosokat is tudunk azért szerezni, hogyha tényleg olyan a gond. És az első tanácsadás után Szabadka és Zenta központtal eddig már működik, meg volt már Zomborban is, hogy szerveztünk 3 hetes intervallumban rehabilitációs tevékenységeket, akkor be szoktuk hívni ezeket a pácienseket, akiknél úgy állapítottuk meg, hogy mi alkalmasak vagyunk a segítségnyújtásra, és akkor egy ilyen intenzívebb fejlesztő programot állítunk össze, és azt csináljuk végig velük, majd évente többször vissza szoktunk járni. Szabadka, Zentára évente 5-ször jövünk 3 hetes programokkal.
2: És milyenek a tapasztalatok? Sok igény van egy ilyen fajta szűrésre, vagy pedig később tulajdonképpen a gyógymódnak az alkalmazására elfogadják ezeket a vajdaságiak?
1: Az első alkalom, az első szűrés, ugye nem nagyon ismerik meg. Vannak, akik ismerték és azért tudták, főleg akik inkább a határhoz közelebb voltak, és így Szegedre át tudtak járni, és már ismerték a módszert. Nagyon lassan indult be, de most azt kell mondanunk, hogy már néha várólistások vagyunk, hogy rögtön nem férnek be a csoportba az emberek, mert szájhagyomány útján azért terjed, hogy ez milyen jó. És azért szeretnek visszajárni hozzánk a páciensek, mert érzik, hogy azért nagyon sokat segít nekik hogy a mindennapi életbe.
2: Zentát, Szabadkát említette, más településekre is elviszik?
1: Igen, mi végigjárjuk a nemzeti tanács segítségével, a Perpaur Attilával, ugye ő koordinálja nekem ezt a munkát, és akkor ő a szórvány településekre is, és több helyen is megjelenünk, és akkor hirdetés alapján lehet tudni mindig, hogy hol vagyunk.
2: Egy tanáccsal esetleg szolgálna-e, hogy merjenek az emberek jelentkezni, ne féljenek, vagy olyan szempontból ne féljenek, hogy igenis legyenek nyitottak egy új módszerre, és hogy ezt alkalmazzák.
1: Ugye, ez a módszer ez már 50 óta működik, és a világ 48 országában jelen van. Ezért be kell vallani, elég súlyos pénzeket szoktak fizetni külföldön, hogyha a konduktor megy ki, sehol a világon máshol nem képzik ezt a szakembert, csak Budapesten a Semmelweis Egyetemen. Ez egy magyar hungarikum, és nem is lehet eladni. Ugye nem is a képzést se adjuk el senkinek, hogy nem lehet kivinni ezt az országból, ezért sorba állnak máshol. Most ide el lehet jönni, és ez ingyenes. Ezért nem fizet senki semmit, és én azt mondom, hogy érdemes megpróbálni. Én őszintén el szoktam mondani, hogy alkalmas az illető rá, vagy nem. Ha nem alkalmas, akkor megpróbálok segíteni. Ha meg alkalmas, akkor kár lenne kihagyni egy ilyen lehetőséget.

0: A következő percekben Detki Kóka Janikó pszichológus nyilatkozik arról, miért fontos az, hogy lelkileg is készen álljunk a fizikai változásokra. Miért fontos az emberek lelki támogatása életmódváltás esetén?
1: A lelki támogatás az életmódváltás esetén egy olyan háttérben húzódó folyamat, ami igazából nagyon sok mindent meghatározhat. Mondhatnom úgy is, hogy mintha egy ilyen láthatatlan folyamat lenne a háttérben, amit, hogyha jól tudunk kezelni, föl tudunk ismerni helyzeteket, amik akadályoznak minket abban, hogy motiváltak legyünk, vagy véghez vigyük, kitartóak legyünk, véghez vigyük az akaratunkat, akkor nagyban le tudjuk küzdeni ezeket a gátakat, hogyha ezeket időben felismerjük, és meglátjuk azt, hogy mik a ránk jellemző mintázatok, amiket mi meg szoktunk ismételni, és ami rendszeresen romba dönti az életmódváltásunkat.
0: És miben tud segíteni, amikor csoportos terápiáról van szó? Tehát mi az a megerősítés, amire tulajdonképpen mindenkinek szüksége van?
1: Valójában ezek nem csoportos terápiák, ezek csoportos foglalkozások. Nyilván ugye mindenkinek megvannak az egyéni céljai és az egyéni működésmódja, az egyéni gátjai, de igyekszünk olyan közös problémákra fókuszálni, ami mindenkit érint, illetve azt gondolom, hogy maga a közösség ereje egy óriási húzóerő, ezt a résztvevők vissza is jelezték, hogy ők nem gondolták azt, hogy ennek ekkora ereje van a közösségnek, de valójában igen, amikor közösen csinálunk valamit, akkor motiváltabbak lehetünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezért is egy nagyon jó forma, hogy látjuk, egymást tudjuk motiválni, tehát azért a közeg, amiben dolgozunk, az egy ítélkezésmentes és bizalmas közeg, illetve azzá próbáljuk kialakítani. Nagyon vegyes csoportban dolgozunk, úgyhogy mindenki hozzá tud tenni valami motiválót, és tudjuk egymást, vagy tudják egymást a tagok támogatni, ugye beleértve engem is, mint szakembert, tudjuk egymást támogatni, amikor valaki elgyengülne, vagy valaki nagyon elkeseredne, vagy úgy érezné, hogy nem halad semmire, akkor azért ad a közösség, a támogató közösség tud adni egy nagy löketet.
0: És mi a helyzet az olyan tagokkal, akik mondjuk nagyobb tömeg előtt nem tudnak, vagy nem akarnak megnyílni?
1: Az egész életmódváltó programunkban nem annyira cél az, hogy mindenki megnyíljon a közösségnek, inkább az, hogy mindenki elvegyen annyit ebből a programból, amennyire neki szüksége van, és hogy fel tudja használni azt a saját életében. Szóval azt gondolom, hogy nagyon sokszor, még hogyha visszajelzést nem is adnak, de el tudják venni belőle azt, ami nekik kell, akkor ez már egy nagyon jó pluszpont.
0: Hogyan történik egy lelki eredetű életmódváltás? Mennyi idő, illetve működik-e minden esetben?
1: A lelki eredetű életmódváltás alatt azt is értjük, ugye most itt konkrétan ez a csoport, akivel dolgozunk, ők fogyni szeretnének, de az életmódváltás az nagyon sok minden másra is vonatkozhat. Hogyha fogyásról beszélünk, akkor fontos felismerni azt, hogy milyenek az automatizmusaink, illetve hogy mik azok a bennünk zajló folyamatok, érzelmek, amik meghatározhatják például az étkezésünket. Érdemes azt is kivizsgálni, hogy milyen mintázatokat hozunk családból, mit jelent nekünk az étel, illetve hogy mikor fogyasztunk ételt olyankor, amikor nem vagyunk éhesek. Tehát amikor nem az éhségérzet határozza meg azt, hogy eszünk vagy nem, hanem egyéb lelki hiányérzetek miatt fogyasztunk ételt, vagy pedig esszük túl magunkat. Ugye ismert kifejezés biztosan sokak számára a stresszevés vagy érzelmi evés, tehát ezeknek az okait is próbáljuk feltárni a csoportban. Az, hogy mennyi idő alatt sikerül az embereknek változtatni, ez egy nagyon egyéni kérdés, viszont ugye a célunk az volna, hogy ez egy tartós dolog legyen az életükben, ami tartható is, tehát hogy nem egy ilyen nagyon kemény, rugalmatlan struktúrán alapuló életmód, hanem hogy egy élvezhető életmód, ami egészséges, tehát valójában ez volna a cél, és azért azt gondolom, hogy nagyon egyéntől függ az is, hogy kinek mekkora motivációja, kinek milyen fajta motivációk vannak, ugye nagyon sokszor betegségek azok tudják motiválni az embert ebben, hogy változtatják változtassanak, mert ugye érzik azt, hogy itt már más, tehát muszáj valamit tenni ahhoz, hogy ne legyenek, nem tudom én, testi fájdalmaink, hogy ne legyünk korlátozva fizikailag bizonyos dolgokban, úgyhogy nagyon függ attól is, hogy kinek mi a motivációja, de minden esetre azon dolgozunk, hogy ez egy tartós és tartható, fenntartható életmód legyen.
0: Kinek van szüksége ilyen váltásra?
1: Erre a programra azok az egyének jelentkeztek, akik fogyni akarnak, fogyni szeretnének, és azok, akik szeretnék megtartani a testsúlyukat, nem szeretnék, hogy ez ingadozó legyen. Általában, illetve legtöbb tagnak valamilyen betegség is kapcsolódik az életmódváltásához, illetve az motiválja főképpen őket. Lehet ez cukorbetegség, pajzsmirigybetegség, különböző fiziológiai problémák, ugye fájdalmak, stb. Tehát, hogy gátolja őket igazából sok mindenben a jelenlegi életmódjuk, és ezért jelentkeznek, de hát egyébként ugye nagy vonalakban, ha beszélünk az életmódváltásról, akkor az vonatkozhat nagyon sok minden másra is.

0: A csecsemők alvása, sírása, táplálása a biológiai normák mentén. Ezzel a címmel szervez előadást május 8-án az Entai Baba Mama Klub. Az előadó Gaborjákné Kovács Judit védőnő, gyermekalvás specialista, integratív babaterapeuta. Őt hallják most.
1: Tehát az Entai Baba Mama Klub programja az a Életkapu Perinatális Alapítvány nyert Erasmus pályázatot, és abbannak a keretében valósul meg. Az érzelemszabályozás fejlődéséről szól az egyik előadása. Kicsik nagy érzései, itt a dac és a határok szabásáról lesz szó, illetve hogy mi történik egy kisgyerekben, egy-három év közötti gyermekben akkor, amikor nem tudja már az érzelmeit szabályozni, és emiatt dőkütelésre lesz, vagy földhöz veri magát, vagy egyszerűen csak hajtogatja, hogy azt nem, ő ezt nem akarja csinálni. Nem csak azon megyünk végig, hogy ez hogyan fejlődik az egy-három éves korosztályon, tehát mi az, amit elvárhatunk egy ilyenkorú gyermektől, és mi az, amit szeretnénk elvárni, de nem várható el tőlük. Beszélünk még arról is, hogy egyáltalában miért dacol egy gyerek, hogyan alakul a saját kis énje, hogyan alakul az, hogy ő kicsoda is éppen. Tehát ugye akkor kezdődik, akkor ismeri föl ebben a korszakban azt, hogy ő külön személyiség. Hogy a szülők mit tudnak kezdeni ezzel az élethelyzettel, miket tudnak segítséggel hívni az ilyen helyzetekben saját maguk számára, milyen könyveket, milyen meséket tudnak mesélni, amelyek segítik a gyereket, hogy megértse, hogy mik dúlnak benne. Nem csak, hogy megértse, mert ugye az érzelmek fizikai részét, fiziológiai részét, ezt ők érzik, de sok gyereknek ugye szava nincsen erre a helyzetre, ebben az életkorban. Tehát, hogy ilyenkor mivel tudják a szülők támogatni a gyereket, amikor kezdik felismerni azt, hogy ők most kezdenek türelmetlennek lenni, kifutnak már az élettani keretek közül, mivel tudnak nekik segíteni. A másik program pedig az alvásról fog szólni, csecsemők alvásáról, illetve az újszülöttek alvásáról, sírásáról és a táplálásáról a biológiai normák mentén. Ez a három, az alvás, a sírás és a táplálás az élet első pár hónapjában nem választható el egymástól. Várandósként sok mindent hallanak az anyák, hogy mi fog történni majd akkor, amikor megszületik a gyerekük. Viszont nem igazán lehet felkészülni arra, hogy mennyit sír egy baba, vagy van csecsemő, aki nagyon keveset alszik, neki ennyi az alvás igénye, tehát elegendő számára ennyi. Sokszor az aggódás indul meg ilyenkor legelőször a szülőknél. Biztos rosszul csinálnak valamit, vagy a babájukkal van valami, tehát lehet, hogy beteggel baja van-e, és hogy ezekről fogunk beszélgetni, hogy melyek azok a jellemzők ebben az életkorban, amik élettaniak, amik minden hasonkorú babával megtörténik, anélkül, hogy ezt túlagódniuk kellene.
0: Itt ugye a kiborulás azért is történik, mert a kicsi még hát nem is érti tulajdonképpen az érzéseit, hogy mi zajlik benne, ugye?
1: Vegyük a dühöt, amikor mérgesek vagyunk, ugye ilyenkor mi történik a testünkben? Nő a pulzusszám, egyre gyorsabban veszük a levegőt, a fizikai részét az érzelemnek, ezt érezzük is. Mi szavakkal ezt ki tudjuk fejezni. Egy-három év közötti gyereknek viszont nincsen szava rá még. Viszont érzi a változást a testében, és kifejezni nem tudja, hát végigmegy a folyamat. Az, aminek ki kell jönni, az ilyenkor ki fog jönni. De hogy lehet őt támogatni abban, hogy hogyan tudja szavakkal megformálni ezt. Tehát akkor, amikor érzi azt az érzetet, azt a fizikai érzetet, akkor ez itt micsoda. És hogy ezzel hogyan tud bánni, tehát ezt is lehet támogatni, tehát lehet kifejezhesse, tehát lényeges az, hogy kifejezhesse az érzelmeit, akár a dühét. Dühösnek lehet lenni, ugye egy idő után azt kell tudnunk megtanulni, jó pár évvel később, hogy bár dühösek vagyunk, de azért mi az, amit a másikkal szemben megcsinálhatunk, vagy nem csinálhatunk meg.
0: És itt kell szeretettel kommunikálni, úgymond? Egy durva hisztinél egyébként ez működik?
1: Ott már valószínűleg semmi sem. Tehát, hogy ezt inkább amikor kezd a helyzet fokozódni, de hogy egy ilyen helyzetben azt tudom neki felajánlani, hogy oda bújhat hozzám azt, hogy velem lehet, és nem hagyom ott, de abban már ő fog dönteni, hogy ebből mennyit fogad el. Tehát a mellette állás az jó, ha megvan.
0: Biztatólag kérdezném csak, hogy ez meddig tart? Ugye van az a mondás, hogy a gyerekek olyanok, mint a pattogatni való kukorica, hogy mindegyik más időpontban pattan ki, úgymond. Tehát a gyerekek rát vezetve ez azt jelenti, hogy más időpontban érnek meg egyes dolgokra, és ezért nincs is ugye értelme hasonlítgatni őket, ugye?
1: Nincs értelme, ugye az idegrendszernek a fejlődése azért nagy mértékben kell hozzá. Tehát gondoljunk bele, hogy egy iskola előtt álló gyerek azért az érzelmei nagy részén tud uralkodni, és tudja szabályozni. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy a dac korszaknak a legmélyebb ugyra mikor van, az az óviskornak az eleje közepén, és a óvodáskor végére, az lecsengene.
0: Éppen akartam is kérdezni, ha van egy kis dacolunk, és még óviba is elindítjuk, az nem fokozza a dacosságot, illetve az érzelmeket?
1: Tud fokozódni a beszoktatás időszakában, nem feltétlenül az intézményben, hanem otthon. Ez viszont már ugye fokozódik azzal, hogy egy új élethelyzet van, nem megszokott helyéről kikerül, illetve hát attól függően, hogy ez az első intézménybe kerülése, ott ugye az anya nincsen, a gondozója már nincsen jelen a napnak egy részében. Tehát igen, fokozódhat ez átmenetileg.
0: A szülőkről is szólnak ezek az előadások, illetve a szülőkhöz. Sokan arra panaszkodnak, hogy velem rossz a gyerek, a mamánál kis tündér, az óvodában kis tündér. Ez attól van tényleg, hogy velem érzi magát a leginkább biztonságban, és úgy érzi, hogy nálam minden érzelme elfogadott, és hogy nálam igazán önmaga lehet? Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy dicséret nekem, hogyha nálam rossz időzőjelbe?
1: Igen, azok között, a személyek között, akiknek teljességgel bizonyos lehet, hogy ott minden formájában elfogadják, ott azért többet engednek meg, idézőjelben a többet engednek meg a gyerekek. Tehát ott jön ki mindenféle érzelem. Nem jelenti azt, hogy a szülők rosszul csinálnak valamit, vagy hogy nem szereti őket, vagy az, hogy ez csak nekik szól. Előfordulhat, igen, hogy otthon csinálja, de ez főleg a meglevő bizalom, meglevő biztonság az, ami inkább ilyenkor szerepet játszik ebben. Az viszont biztos, hogy szülőként ezt elég nehéz vinni, mert hogy nem elég, hogy aránylag rövid időig találkoznak, ugye, hogyha intézményben jár a gyerek, akkor annak egy jó része ilyen formában nekik kijut, hogy még ezzel is terhelődik ott a, például az esti időszak, vagy a késő délutáni időszak.

0: Áttérnék az előadás baba részére. Itt ugye az alvás, sírás, táplálás kapcsolatáról lesz szó. Itt is ugye talán azt kellene kiemelni, hogy nem kell hasonlítgatni egymáshoz a gyerekeket, hiszen például, ha a szomszédasszonyi alig sír, az enyém meg sokat sír, az is csak azt jelenti, hogy mindkét gyerek teljesen normálisan fejlődik, ugye?
1: Igen, abszolút. Nagy számú résztvevővel vizsgálatokat végeztek egyébként a csecsemők alvásáról. Az egyik ilyen legnagyobb, az 70 ezer fő adatait nézték végig. Elég sok országban, Európából kevés ország, egyetlen egy ország volt, és hogy azt tapasztalták, hogy már az első 2-3 hétben is van olyan újszülött, akinek a 10-11 óra elegendő, és voltak jó néhányan a másik végén, akinek a 18-19 óra. Ha csak ebbe belegondolunk, hogy a 11-18-19 óra között mekkora különbségek vannak, és mind a kettő csoportba tartozó újszülött csecsemő teljesen egészséges volt, ebbféle kellett róluk mondani. Az ő alvási igényük annyi volt. Egy biztos, hogy egy kis csecsemő túl keveset nem tud aludni, mármint hogy ez például megbetegítse, vagy hogy ez számára kimondottan rossz, és hogy altatni kell olyan formában, hogy ha x ideig ébren van, akkor utána neki aludnia kell. Ez a behaviorista szemléletmódból jön, de hogy ezt nem igazolják a aktigráfos vizsgálatok sem, és hát nem igazolja az evolúciós alvásbiológia másrészt.
0: Az interneten számos táblázat van, evés, alvás és minden más beosztásról is, normáról, súlygyarapodásról is például. Akkor ezeket se kellene túlságosan követnie egy újdonsült anyukának?
1: Azok az anyababa párosok tudják ezt jól követni, akiknek a babája éppen a középidőt aludja. De hogy ez, ők a kisebbségben vannak. Egyébként, hogy ez honnan ered, azért a gyermekekről, csecsemők alvásáról sokféle vizsgálat készült, de hogy az legelső, az ugye az 50-es évek, 60-as években, ott olyan módon készítették ezeket a vizsgálatokat, hogy a csecsemő az nem a gondozójával volt egy helyen. Tehát elválasztva, szeparálva voltak a gondozójuktól, idegen helyen voltak, és ugye az, hogy

0: hogyha előtte már azt szokta meg, hogy számára, ha jelzést ad a gondozónak, nem jön válasz, mert elválasza vannak, akkor ő csöndben marad, felébred, de nem biztos, hogy szól. Tehát a különbségek azok egyébként ebből is adódnak. Tehát, hogy normál otthoni körülmények között nem csinálták azt egy csecsemővel, hogy bevitték egy helyre, ahol ő aludt, ahol őt figyelték, de hogy gondozói pedig nem voltak körülötte. Tehát más volt a módszertan. Ebből vontak le következtetéseket, és kategorizálták be, hogy mennyi idős gyereknek hány óra ébrenlét után mennyi alvásra van szüksége. Nem igazolódnak az elmúlt 30 évnek az ilyenfajta kutatásai. Nem érdemes hasonlítgatni, és nem érdemes hosszú ideig altatni sem egy kis csecsemőt, mert úgy értem, hogy ha látjuk azt, hogy ő erre abszolút nincs készen, akkor valószínűleg még nem elég nagy az alvásnyomás, amitől ő el tudna aludni, vagy nem elég nyugodt a környezete, hogy ő el tudjon aludni.
1: A táplálásról kérdeznék még így a végére, a hozzátáplálásról tulajdonképpen. Mikor kell kezdeni, hogyha kizárólag anyateljes a baba? Le kell-e szoktatni egyáltalán a hozzátáplálás miatt?
0: WHO-nak az ajánlásait tartjuk szem előtt ebben a témában. Tehát egy csecsemő, aki kizárólagosan szopik, az 6 hónapos kortól javasolják nekik a hozzátáplálást. Úgy hangzik egyébként az ajánlás, hogy nem javasolt elkezdeni a 24. hét előtt, a 24. hét és a 6. hónap között pedig előfordul olyan helyzet, amikor ajánlják, de kizárólagosan szoptatott babának érdemes megvárni a 6 hónapot, és ez így is van, tehát ezt kiemelik külön az ajánlásban. Viszont 6 hónapos korban érdemes elkezdeni. De hogy nem csak a kor számít, hanem ugye a csecsemőnek a fejlettségi szintje is. Tehát az, hogy a nyelvkilökő reflex már nem működik, tehát hogyha ételt adnak a szájába, akkor azt nem kifelé fogja tolni a nyelvével, hanem hátrafelé megy, ugye, hogy le tudja nyelni. Aztán az, hogy a törzs kontroll megvan. Tehát megülni tud, úgyhogy nem borul előre, nem borul hátra. Ezen kívül az, hogy a szem, kéz, száj koordináció megvan. Tehát nyúl ételért, megfogja, szájába tudja tenni. És főleg az, hogy érdeklődik az ételek iránt. Tehát, hogy lényeges ezek a fejlettségi jelek hozzátáplálás megkezdéséhez. Nem önmagában az egy adott életkor. És van, akinél ezek valamivel hamarabb jelentkeznek, hamarabb megvan már, nem pont a 6. hónap végén. Viszont mivel 6. hónap előtt kevesebb a gyomorsav a csecsemőknél, kevesebb enzimek, bizonyos enzimek kevesebb termelődik belőlük, ezért is érdemes a 6. hónap tájékát. Hozzátáplálás, ez ugye azt jelenti, hogy az anyatej mellett már kap szilárd ételeket. De hogy a nagy hangsúly van egy éves korig azon, hogy az anyatej mellett kapja. Tehát ugye attól függ azért, hogy az anyának mik a céljai a szoptatással kapcsolatban, de hogy a hozzátáplálás elején nem szükséges az, hogy egy-egy alkalommal csak szilárd ételt kapjon, tehát hogy kiváltsak egy-egy étkezést. Akkor, hogyha egy éves korig szoptatni szeretne, vagy azon túl, ugye, hogy a WHO ajánlása szól, hogy 2 éves korig vagy azon túl is érdemes szoptatni.

0: Mi is a kapcsolódó nevelés, miben lehet a segítségünkre, hogy türelmesebbek lehessünk? A lelki nyugalom és kiegyensúlyozottság rendkívül fontos a gyereknevelésben. A mai túl sok stressz pedig a betegségek kockázatát is növeli. Hogyan maradjunk tehát nyugodtak? Deterják Tíme a kapcsolódó nevelés oktató válaszol a kérdésekre.
1: Most az IHS évi kolléganőmmel fogunk tartani Zentán egy két alkalmas ilyen workshopot, kiscsoportos műhelymunkát szülőknek, ami kifejezetten a szülői türelemről, illetve arról fog szólni, hogy hogyan lehetünk mi kicsit jobban türelmesek a gyerekeinkkel, és ebben nem elsősorban lesznek ilyen technikai dolgok is, de a legfőbb mondani való az abból az irányból fogja ezt az egészet megközelíteni, hogy megértsük egy picit azt, hogy mi zajlik a gyerekünkben, illetve mi történik bennünk, amikor elveszítjük a fejünket, és hogy ezen a vonalon elindulva tudjunk másképp működni a jövőben, meg felismerni egyáltalán ezeket a mintáinkat.
0: És mi történik egyébként a gyerekekben, amikor kiborulnak? Ugye mindenki jól ismeri azt a szót, hogy dackorszak, vagy hiszti, ami talán egy kicsit csúnyább kifejezés. Ennek úgy gondolom mindig oka van. Mi az ok? Hogyan lehet kezelni mondjuk egy olyan padlóra vetem magam című jelenetet, például a boltban, amitől minden szülő retteg?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, erről fogunk beszélni majd Zentán. Röviden egyébként így annyit mondanék csak, hogy nagyon sok, tehát nincs egy ilyen, úgy mondjam, ultimate megoldás, hogy akkor ezt kell csinálni, és akkor ez most be fog válni, vagy működni fog, hanem mi a kapcsolódó nevelés eszköztárával fogjuk elkezdeni megismertetni a szülőket. Ezáltal kaphatnak olyan eszközöket, amikkel tudnak majd egy picit így operálni, illetve tudnak dolgozni. És ami a legfontosabb, hogy nagyon-nagyon nagy hatása van arra, hogy mi történik így a család rendszerében, vagy a családi dinamikában annak, hogy mi szülőként hogyan érezzük magunkat, hogy vagyunk bizonyos helyzetekben. Erről is fog szó esni, és ezzel is fogunk elég sokat foglalkozni. Egyébként meg az első kérdésedre röviden a választ, hogy mi történik a gyerekünkben. Mi ugye nem abban az irányban gondolkodunk, hogy ha sír a gyerek, akkor hogy ne sírjon, vagy ha rosszalkodik, akkor hogy állítsuk meg ezt, hanem egy picit abba megyünk bele, hogy mi történik ilyenkor a háttérben, és hát nagyon röviden is, olyan tényleg pár mondatban összefoglalva azt tudnám neked erre mondani, hogy ilyenkor igazából a gyerekünk elveszíti azt a fajta érzetet, ami az ő biztonságához szükséges, és emiatt kezd el mindenféle ilyen őrültségeket csinálni, amiket egyébként tudja, hogy nem kellene, de ezzel igyekszik felhívni magára a figyelmet, hogy valaki segítsen neki, mert neki most így valami túl sok, vagy túl nehéz, vagy túl sokat volt távol anyától, vagy bármi egyéb olyan feszültség vagy stressz helyzet érte őt az napjában, vagy akár az előző időszakokban is, ami ezt indokolja, hogy ő ezt így ténylegesen meg tudja.
0: Említette, hogy nincs olyan megoldás, ami úgy általánosságban véve minden gyereknél működik, viszont azért talán mégis lehet irányítani ezt a dolgot, hogy például figyelmen kívül hagyni, vagy megölelni a gyereket, vagy beszélni hozzá? Vagy mi az, ami tapasztalat alapján általában beválik?
1: Hát mi azt tanítjuk, hogy mindenképpen a kapcsolódás az, ami ilyenkor őt segít visszarendezni az ő kicsit felborult idegrendszerét, érzelmeit abba a pályára, arra a működésmódra, amikor ő azt tudja megélni, hogy igen, őt szeretik, elfogadják, biztonságban van, nincsen semmilyen probléma a világban, amit ő ne tudna az anyukája szeretetével megoldani. Tehát, hogy a kapcsolódónevelésnek ez az alapvető mondása, vagy egyik alapvető építőköve, hogy a kapcsolódás az mindenre megoldás lehet felnőtt-felnőtt és felnőtt-gyerek kapcsolatban egyaránt.
0: Mondhatjuk talán, hogy ez szöges ellentétben áll egyes régi felfogásokkal, amikor a nagyszülők vagy a szülők is például azt mondták, hogy hát csak leöntöttelek egy kancsó vízzel és megnyugodtál. Tehát ahogy fejlődik a tudomány és változik a gyerekneveléshez való hozzáállás, úgy ezek a régi berögződött, talán rossz szokások is gondolom háttérbe szorulnak.
1: Igen, ez teljesen így van, ahogy mondod. Én ezt nem rossz szokásnak nevezném, hanem egyszerűen csak nem tudtunk arról még régebben eleget, hogy hogyan működnek a gyerekek, hogyan működünk mi, az érzelemszabályzásunk, az idegrendszerünk, az agyunk, Most már szerencsére nagyon sok kutatás valami ezzel foglalkozik, és ugye ezek alátámasztják azt, hogy akkor tudunk tanulni, akkor tudunk új dolgokat megismerni, akkor tudunk jól működni, jól lenni, hogyha azt éljük meg a mindennapjainkban, hogy nem vagyunk egyedül, hogy van támogatás, van segítség, van, aki figyel ránk, biztonságban vagyunk, és mi ezen elvek mentén indulunk neki ennek az egész munkának, és ezért is fontos, hogy említettem ugye az elején, hogy a szülők jóléte az nagyon meghatározó abban, hogy egy helyzet hova fut ki így a végén, és ezért a kapcsolódó egy nevelésnek egyik legfontosabb eszköze a meghallgatás, azok közül is a páros meghallgatás, amikor felnőttek között jön létre egy olyan kapcsolat, egy olyan bizalmi légkör, ahol ott tényleg meg lehet szabadulni a feszültségektől, el lehet mondani a másiknak, hogy mennyire borzalmas a rossz napjunk volt, hogy a főnökünk mennyire hülye, és már megint egy csomó munkát adott, ami egyébként nem is a mi feladatunk lenne, illetve minden olyan dolgot, amit egyébként egy másfajta közegben nem biztos, hogy lehetőségünk van kiadni. És az ezáltal megélt bizalom, illetve biztonság, illetve az, hogy egy másik ember ott van velünk, és teljes figyelmével ránk figyel, ez tudja hozni azt, hogy mi el fogunk tudni kezdeni ezeken az érzelmeken dolgozni, megszabadulni ettől az rengeteg feszültségtől, és ha ez megtörténik, akkor tudunk mi a boltban hisztiző gyerekünk mellé oda guggolni, és azt mondani neki, hogy igen, értem, hogy most szeretnéd ezt a csokit, de már ezt most nem fogjuk megvenni. És ott lenni vele addig, amíg ő ennek a rossz érzésével, vagy rossz érzésén túl nem jut, hogy át nem dolgozza magát. Tehát a kapcsolónevelésnek nem az az üzenete, hogy rávegyük a gyerekünket, hogy gyorsan hagyja abba a hisztit a boltban, mert ez egyébként így nem oké, vagy csúnyán néz ránk a szomszédnéni, vagy nem tudom. Hanem az, hogy igenis ez egy rossz érzés számára, hogy nem kaphatja meg azt a dolgot, amit éppen szeretne, ez egy tök oké érzés, és én, mint a te anyukád, vagy szülőd, vagy bárkid, ott vagyok veled ebben a rossz érzésben, és segítelek téged abban, hogy ezen túl tudj jutni a saját tempódban.
0: És mennyire maradhat meg a gyerekben traumaként a mi rossz reakciónk? Mondtuk ugye a vízzel leöntést, vagy a hirtelen kiabálás, esetleg, lehagy Isten, a verés, ezek okozhatnak tartós traumát?
1: Hát a trauma az egy nagyon érdekes dolog, nagyon sok kutatás foglalkozik ezzel, illetve a pszichológusok is nagyon sokat foglalkoznak ezzel. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a trauma az nem magában a történés, hanem az, ahogy ezt mi megéljük. Tehát egy rossz reakció, egy hangos szó, az nem feltétlenül lesz a gyereknek trauma, hogyha egyébként van arra lehetősége utána, hogy ezzel a benne lévő érzelemcsomaggal dolgozni tudjon. Nyilván attól is függ, hogy milyen jellegű reakcióról beszélünk, tehát most lehet, hogyha valakire rákiabálunk, és folyamatosan ez megtörténik, akkor valószínűleg ez neki így megmaradhat. De a jó hír az, hogy ezekkel is lehet dolgozni, és sosem késő elkezdeni ezeknek a feltérképezését, az, hogy bennünk akármi az, ami gátakat szab annak, hogy én türelmesebb tudjak lenni a gyerekemmel velem, hogy viselkedett az én szülőim, nagyszüleim, mit reagáltak, amikor én nem voltam úgymond jó gyerek, hisztem a boltban. Tehát ezek mind nagyon fontosak, hogy ezeket megértsük, mert ezek meghatározzák azt, hogy mi szülőként hogyan fogunk tudni a gyerekünkkel lenni egy ilyen helyzetben, vagy egy hasonló helyzetben.
0: A beszélgetés elején említettük, hogy ezeknek a foglalkozásoknak az a céljuk, hogy a szülők is megerősödjenek. Mit lehet tanácsolni a szülőknek, hogy ne jussanak odáig, hogy kiabálás legyen, vagy rossz reakció? Fontos-e az én idő mondjuk, amikor megnyugodhatnak, vagy említette ugye ezt a közösséget, ahol mindenki megérti a másiknak az ilyen jellegű problémáját. Fontos akkor az olyan szülők társasága is, aki sorstársak, úgymond?
1: Igen, azt gondolom, hogy itt kettő dolgot hangsúlyoznék, hogy minden szülőnél van, ahogy te mondtad, rossz reakció, tehát minden szülőnél előfordul az, hogy kiabál, hogy nem így szerette volna, de úgy sikerül, és ez szerintem egy teljesen rendben levő dolog. A fontos az, hogy ezen elkezdjünk valamilyen módon dolgozni, vagy megpróbálni egy picit változtatni, és szépen lépésről lépésre haladni abba az irányba, amit szeretnénk a gyerekeinknek adni. És igen, nagyon fontos az olyan elfogadó közeg, és az olyan szülői kapcsolódások, amiket egyébként mi is gyakorlunk, ezen az alkalman is lesz rá példa, hogy hogyan tudunk ilyen csoportban, illetve párokban egymással dolgozni, milyen megéléseink lesznek ezáltal, hogyan tud ez könnyíteni a mindennapokon, és erre van egyébként lehetőség így a csoportban résztvevők között is, hogy így párokat keressenek, és ilyen támogató közeget megteremtsék maguknak. Ehhez mi mindenféle ilyen eszközt megadunk, tehát szokó tudást úgymond, és hogyha valakinek itt nem sikerül párt találni, akkor arra is van lehetőség, hogy így általunk így az online világban keressen magának olyan meghallgató párt, ahol meg tudja élni ezt a fajta biztonságos, elfogadó légkört, ami egyébként egy nagyon-nagyon fontos, és úgy vesszük észre, hogy nagyon nagy hiány így a mai társadalmi működésben, és nem csak a szülőségben, hanem így általánosságban, a kultúránkban, illetve az életünkben.
0: Kiemelnék egy kérdést, amit itt a programnak a leírásában olvastam a Facebookon, ami úgy hangzott valahogy, hogy miért nem elég az, hogy én, mint szülő, megfogadom azt, hogy nem fogok többet így reagálni. Miért nem elég ez?
1: Hát röviden és tömören azt tudnám erre mondani, hogy mindannyiunkban vannak ilyen lenyomatok, nevezzük sémáknak, vagy mintáknak, bárhogy is, amik a gyerekkorunkból ugye jönnek. Tehát bizonyos helyzet megtörtént, mi ezt valahogy értelmeztük, és kialakítottuk rá egy választ, vagy egy reakciót, és felnőttként, főleg amikor megszületik a saját gyerekünk, akkor egy nagyon érdekes megtapasztalás, hogy ezek a fajta mintáink hogyan kezdenek el dolgozni, és egy adott történésre így visszarepülünk abba a mi gyerekkori állapotunkba, amikor annó valami történt velünk, és jön ugyanaz a reakció. Tehát például, hogyha valakit azzal büntettek, hogy nem figyeltek rá, ha sírt, vagy ignorálták, akkor ő általában ezt tanulja meg, hogy igazából nem fontos az, amit ő mond, mert senki nem érti meg, senki nem hallgatja meg, és nagy valószínűséggel felnőttként is nehéz lesz kiállni a magáért. És amikor a gyereke sírni fog, akkor jó eséllyel egy nagyon erős feszültséget fog magában érezni, és nem biztos, hogy tudni fog bármit kezdeni ezzel a helyzettel, ami nem az lesz, hogy ignorálja a gyerekét, hiszen ezt a tudást tanulta meg, ezt tapasztalta meg. Ez kicsit olyan ez, mint a palacsintasütés, hogyha te megtanultál valahogy palacsintát sütni, akkor az úgy fogod csinálni, és ahhoz, hogy másfajta palacsintát süss utána már, annak utána kell nézni, egy picit meg kell érteni, hogy mi hogy működik, milyen hozzátevők kellhetnek még bele, hogy lehet módosítani, és valahogy így ehhez tudnám hasonlítani ezt a dolgot, ami miatt nem elég csak az elhatározás, mert nagyon sok olyan érzelem dolgozik bennünk, ami az agyunknak a működését pillanatok alatt felül tudja írni.
0: Beszéltük a kötetlen beszélgetésben, hogy nem csak ez a program van, hanem még kilátásban vannak egyéb programok, ismertessük azokat is.
1: Hát igazából még lefixelt és egyeztetett tényleges program nincs, tervek vannak. Mi nagyon szeretnénk egy ilyen Hogyan éljük túl a nyári szünetet címmel egy szintén 2 vagy 3 alkalmas hasonló workshopot tartani, ami picit így adna eszközöket, hogyan lehet a gyerekeinkkel kicsit játékosabban kapcsolódni, illetve abban is tudna minket fejleszteni, hogy amikor azt érezzük, hogy már tényleg most nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elpattanjon valami, akkor milyen dolgokkal, milyen picit praktikákkal lehet előrébb haladni, hogy ne az legyen ebből, hogy akkor lehurrogom a gyerekfőt, hanem mondjuk lehet, hogy inkább kimegyek, és azt mondom neki, hogy most én iszok egy pohár vizet, vagy nem tudom. Tehát, hogy egy ilyesmi vonalon szeretnénk még így elindulni, de ezt még nem beszéltük meg, ugye az Edina a Baba Mama Klub vezetője. Tehát vele még ez nem volt egyeztetve, csak egy ilyen elgondolás van a fejünkben, hogy ez még hasznos lenne itt a nyári kezdés, vagy a nyári szünet kezdés előtt.